akatunyeze munana Musaka, chenda utano akatunyeze tano Kampala, radio budu, radio yomu tuwa ulijo.